0: madár, mint a kis madár, mint a kis madár, mint a kis madár.
1: Klasszika.